0: Napjaink és a közelmúlt slágerei. Nálunk szólnak. Pannon Rádió.
1: Sam, 100 percent zalutala, vristala i prolutala.

Topcore, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

velünk a zene, mindig veled van. Panorádió, a te hangod.

What?

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.
3: Az autóban.
2: Vagy bicajon.
3: Pannon Rádió. A legjobb utitárs.

0: Reklám.
1: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardei 13-a Szabadka.
2: Bomax.
4: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

vettem, mindig csak nevettem. Bár a takaród lehetnék egy percig még, érezni akarom. Legyél megint az utolsó falatom, az utolsó kortyom, az utolsó emlék. Utolsó vacsorán a felt

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az EREG Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic Poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Minőség és bőtermés hozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető maga az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: 8 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért Címgáz.
6: Ez a Pannon Rádió.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és első segélyképzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
3: Ma mi főzünk helyetted? Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
4: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsök bölcsinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024 551 083 kupiklimu.rs.
3: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
4: Mórahalmon biztosan nem. Egy diákjeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
3: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
5: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
6: Önnek is van takargatni valója?
7: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
6: Bármilyen van, befedjük.
7: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
6: Szolgáltatásaink: teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
8: Bővebb információ
7: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
6: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
7: 063 18 88 971.
3: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
9: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
10: Várom a postást.
9: Jön a nyugdíj?
10: Azt várhatom.
9: A számlákat hozzák.
10: Na azt nem várnám.
9: Hát akkor?
10: Ma hozzák a 7 napot!
11: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.

0: Reklám.
1: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
2: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordent. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
1: Időpont foglalása 024 561 112-es telefonszámon.
2: Mosolyt varázsolunk. Nordent, Szabadka. 024 561 112 www.nordent.rs.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 9 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért Címgáz.
8: 91.5. A jó választás.

Te teszel is érte, vagy csak beszélsz róla. Bár nem tűnik fel, de most is ketyeg az óra. És ki tudja meddig, teheted meg, amit tennél. Ha elfogadsz egy tanácsot, ne hallgass.

0: Reklám.
1: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare György út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
4: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
5: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
6: Velünk a zene mindig veled van. Panorádió. A te hangod.

0: Reklám.
1: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001 Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
4: Bomax.
5: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024-4100-202-es vagy a 065-9100-202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: 10 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. Tovább emelkednek az energiaárak a világpiacon, ami Szerbiában is érezteteti majd hatását. A kőolaj hordonkénti ára már 105 dollár körül mozog, ami egy hét alatt 8, éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. Az áremelkedést az Ormuci szoroson keresztüli szállítási nehézségek, az orosz olaj mennyiségének csökkenése és a konfliktusok kiszélesedésétől való félelem hajtja. A földgáz helyzete sem kedvező, hiszen az ár éves összevetésben 146%-kal emelkedett. Ekközben az alacsony vízállás miatt a vízerőművek termelése is visszaesett az országban, így a téli energia ellátás szempontjából az időjárás is meghatározó. Robotkutyákat, drónelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutat a szerb katonaság. A Pobednika, vagy a Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A hadgyakorlaton a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtanak végre valós harci helyzetet szimuláló támadó műveleteket 11 órától. A gyakorlat aktív szakaszában több mint 2000 katona és több mint 500 haditechnikai eszköz vesz részt. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma Szabadka főterén folytatódik.
8: Választások 2026.
10: Átadta listáját a köztársasági választási bizottságnak a szerbiai szocialista párt. Az Ivica Dačić a stabilitás tényezője elnevezésű listát 21.266 támogató aláírással nyújtották be. A koalíciót az SPS mellett az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotja. A lista első helyén Ivica Dačić, az SPS elnöke szerepel. Dačić korábban kiemelte az esélyegyenlőség, valamint az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás fontosságát is.
8: Választások 2026.
0: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, ma a hűvös reggelt követően változóan felhős napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul.
4: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
11: Társadalmi célú felhívás.
2: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
12: Média támogató a Pannoner TV.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: Minőség és bőtermészhozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
1: Éhség gyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
2: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
3: Önnek is van takargatni valója?
4: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
3: Bármilyen van, befedjük.
4: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
3: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
5: Bővebb információ
4: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
4: 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. A szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a szabadkai Kutyász Drávia poliklinikán. 060 55 75 754.
3: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
6: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
7: 11 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő, a Gárdi Gábor. Tovább emelkednek az energiaárak a világpiacon, ami Szerbiában is érezteteti majd hatását. A kőolaj hordonkénti ára már 105 dollár körül mozog, ami egy hét alatt 8, éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. Az áremelkedést az Ormuci szoroson keresztüli szállítási nehézségek, az orosz olaj mennyiségének csökkenése és a konfliktusok kiszélesedésétől való félelem hajtja. A földgáz helyzete sem kedvező, hiszen az ár éves összevetésben 146%-kal emelkedett. Eközben az alacsony vízállás miatt a vízerőművek termelése is visszaesett az országban, így a téli energia ellátás szempontjából az időjárás is meghatározó. Robotkutyákat, drónelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutat a szerb katonaság. A Pobednik, vagy a Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A hadgyakorlaton a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtanak végre valós harci helyzetet szimuláló támadó műveleteket 11 órától. A gyakorlat aktív szakaszában több mint 2000 katona és több mint 500 haditechnikai eszköz vesz részt. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma Szabadka főterén folytatódik.
8: Választások 2026.
10: Átadta listáját a köztársasági választási bizottságnak a szerbiai szocialista párt. Az Ivica Dačić a stabilitás tényezői elnevezésű listát 21.266 támogató aláírással nyújtották be. A koalíciót az SPS mellett az Egységes Szerbia, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szerbiai Zöldek alkotja. A lista első helyén Ivica Dačić, az SPS elnöke szerepel. Dacsics korábban kiemelte az esélyegyenlőség, valamint az ingyenes oktatás és egészségügyi ellátás fontosságát is.
8: Választások 2026.
0: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, ma a hűvös reggelt követően változóan felhős napos időszakokkal tarkított időre van kilátás. A maximum hőmérséklet 26 fok körül alakul.
2: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
4: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
5: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024 555 001. Reneszánsz, Szabadka, 024 555 001.
0: Pannon Rádió. Vajdaság ritmusa a 91,5-ön.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
2: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet Mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.

0: cross my heart and hope to die.
1: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Reklám.
1: Visszérkezelés és az erek Doppler vizsgálata világszínvonalú új eszközökkel a Szabadkai Medic poliklinikán. Depresszió, szorongás? Beszélgessen el pszichiáterünkkel. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: 12 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
4: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Híradó.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. Ma is várja a látogatókat a Szüreti Napok Palicson. Palicsra és Szabadkára érkezett az Expo 2027 bemutatkozó karavánja. Elfogadta az előrehozott parlamenti választásokkal kapcsolatos ütemtervet a Köztársasági Választási Bizottság. Jönnek a részletek. Szüreti napokat tartanak a hétvégén Palicson. A látogatókat kirakodóvásárral, kulturális és gyermekprogramokkal, valamint koncertekkel is várják a szervezők. Pető Attila a mikrofonnál.
0: Palicson 36. alkalommal szervezték meg a Szüreti napokat. A kétnapos rendezvényen a látogatók kisállat, zöldség és gyümölcs, valamint kézműves kiállításokat is megtekinthetnek. Az érdeklődőket több mint 140 árus és kiállító várja. Ikotics Júlia kiállító.
2: Gyapjúszőnyeg, az van mintás, még minden nélkül, vagy csíkritmusos, és az a lényeg ezekben, hogyha elkezdi csinálni, akkor megcsinálja felig, és ugyanolyan kell, hogy legyen a másik fele is. Úgyhogy, és nagyon kedvelik az emberek, főleg a gyapjú is könnyen kezelhető most már. Meg hát hoztam egy néhány ilyen hímzést is, ami kalocsai.
0: A szervezők újdonsággal is készültek. Idén Bor utca is helyet kapott a rendezvényen. Krinocki György borász.
3: Tavaly az, aki tavaly jó termésünk volt, meg a borok is jók. Tavalyi borok jók. Az ideiket pedig meglássuk, milyenek lesznek.
0: A rendezvényt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke nyitotta meg.
4: Azt gondolom, hogy megint megmutatkozott az, hogy Palicsnak milyen hatalmas kínálata van idegenforgalmi szempontból. Ehhez mi a Vajdasági Magyar Szövetségben megpróbálunk hozzátenni mindent. Olyan formában, hogy például itt a mögöttem látható emlékkút megújult, eredeti állapotába helyeztetett vissza, valamint folyamatban van most már a Bagolyvárnak a felújítása is, ami régi pompájában fog tündökölni néhány hónapon belül.
0: A két nap alatt gyerekelőadásokkal, gyermekfoglalkozásokkal és néptánccsoportok fellépésével is várják a látogatókat. Mások mellett a Juhász zenekar, a La Banda újvidéki tambura együttes, valamint a bosznia-hercegovinai Harimata Hari együttes is fellép a rendezvényen. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója.
5: Szüreti napok idén családbarát minősítést kapott, tehát ez is egy ékes bizonyíték arra, hogy fontosak számunkra a családok, a gyerekek, és hát igazából minden korosztálynak próbálunk programot kínálni.
0: Mindkét napon gyermekrajz kiállítás is várja a látogatókat, amelyen a helyi iskolák tanulóinak az ősz témájára készült rajzait lehet megtekinteni. A legjobb alkotásokat díjazzák. Jótékonysági jellege is van a rendezvénynek, a felajánlott zöldségeket és gyümölcsöket a Kolevka gyermekotthonnak adományozzák.
1: Tegnap Palicsra érkezett az Expo karaván, a Tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es Belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. Ma este Szabadkán folytatódik a karaván. Pető Attila és Faragó Anita riportja.
6: Az Expo 2027 karaván a játék pavilonja egy országjáró programsorozat, amelynek célja, hogy Szerbia településein bemutassa a 2027-es belgrádi szakosított világkiállítást. Júliusban indult, és az év folyamán több mint 30 szerbiai városba és községbe látogat el. A szombati állomás Palics volt, ahol helyi művelődési egyesületek adtak ízelítőt a több nemzetiségű térség kultúrájából. Bálint Novák Mirella, a Palics Park Kft. Igazgatója. Palics gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelynek megőrzésére törekszünk, miközben új programokat és tartalmakat is létrehozunk. Az év során számos rendezvényt szervezünk, köztük olyan hagyományos eseményeket is, mint a Szüreti napok és a május elsejei rendezvény. A műsorban népdalok és néptáncok, kórusművek, valamint magyar népmesék kaptak helyet. Stevan Bakić, Szabadka polgármestere. A mai Expo karaván és a tervezett kulturális programok a legszebb módon vonták be a helyi önkormányzatokat abba, hogy megmutassák a legszebbet és a legfontosabbat, ami nekünk van, a fiataljainkat. A rendezvényen bemutatták a palicsi tó és a halászat történetét, a palicsi állatkert pedig a védett fajokról tartott ismeretterjesztő foglalkozást. A szervezők arra biztatták a tanulókat, hogy tanítóikkal együtt jövőre látogassanak el Belgrádba az Expo kiállításra. Mirjana Avramovics, az Expo 2027 iskolai program vezetője. Ez minden diák számára kiváló tapasztalat lesz. Ennek köszönhetően több mint 140 országgal ismerkedhetnek meg, betekintést nyerhetnek a különböző kultúrákba és hagyományokba. Természetesen más országokat is megismerhetnek, valamint kapcsolatot teremthetnek más országokból érkező emberekkel. Ezzel szeretnénk kiegészíteni az iskolához és az oktatáshoz kapcsolódó tartalmakat, és természetesen lehetőséget teremteni arra is, hogy gyermekeink a világ vendéglátói legyenek, a külföldről érkezők pedig megismerhessék diákjainkat és oktatási rendszerünket. Palics sportélete is bemutatkozott. A helyi klubok és egyesületek látványos bemutatókkal színesítették a programot. Daniela Vucicevic, az Expo 2027 program és tartalomért felelős szektor igazgató helyettese. Nagy öröm számunkra, hogy az Expo karaván Palicsra érkezett, hiszen Palics egy olyan természeti helyszín, amely évtizedek óta egyesíti a sportot, a kultúrát, a tudományt és a művészetet. Éppen ezt szeretnénk viszont látni a 2027-es Expo szakkiállításon is, amelyet jövőre május 15-e és augusztus 15-e között rendeznek meg. A célunk az, hogy már most elkezdjük a programok kialakítását. Ennek pedig az a legjobb módja, ha Szerbia szerte együtt működünk a polgárokkal. Azt szeretnénk ugyanis, hogy mindenki, aki ellátogat az Expóra, egy kicsit hosszabb ideig maradjon és megismerje mindazt, amit Szerbia kínál. A palicsi programot lemezlovas fellépése zárta.
7: Választások 2026.
1: Az október 25-i előrehozott parlamenti választások kapcsán a Köztársasági Választási Bizottság elfogadta a választási folyamat ütemtervét. Ez meghatározza a jelölt listák benyújtása, a választói névjegyzék lezárása és a kampánycsend határidejét is. Rózsa Krisztina a mikrofonnál.
8: Október 4-éig nyújthatják be a pártok és más indulók választási listáikat az október 25-i előrehozott parlamenti választásra. Ugyanez a határidő vonatkozik a nemzeti kisebbségi lista státuszának megállapítására irányuló kérelmekre is. A választói névjegyzéket október 9-én zárják le. A választópolgárok eddig kérhetik felvételüket a névjegyzékbe, illetve az abban szereplő adatok módosítását. A külföldön tartózkodó szerbiai állampolgárok pedig október 3-áig jelezhetik, hogy külföldön szeretnének szavazni. A kampánycsend október 22-én éjfélkor kezdődik, és egészen a szavazóhelyiségek bezárásáig, október 25-én este 8 óráig tart. A szavazóhelyiségek aznap reggel 7 órakor nyitnak ki. A választópolgároknak legkésőbb október 19-éig kell megkapniuk a szavazáshoz szóló értesítést. A választás napján a szerbiai állampolgárok lila színű szavazólapon adhatják le voksukat. A szavazó urnák szabályosságának ellenőrzésére szolgáló kontrollap fehér színű lesz. A választási bizottságoknak a szavazóhelyiségek bezárását követően 96 órán belül kell elkészíteniük az összesített eredményeket. A parlamenti mandátumokat pedig a választás végleges eredményének közzétételét követő 10 napon belül osztják ki. Vladimir Dmitrijevics, a Köztársasági Választási Bizottság elnöke közölte, hogy a választási megfigyelők számára lehetővé teszik, hogy az ország valamennyi szavazóhelységében figyelemmel kísérjék a választási folyamatot.
1: Hétfőre várható a hallgatói lista benyújtása, közölte Zsejko Hubács dramaturg, a közelgő parlamenti választásokon induló hallgatói lista jelöltje. Elmondása szerint a listán számos egyetemi professzor és saját szakmájában elismert szakember szerepel, akik a társadalom különböző területein rendelkeznek tapasztalattal. Hubács hangsúlyozta, hogy a jelöltek elsősorban saját szakterületükön kívánnak dolgozni. Hozzátette, politikai szerepvállalását átmenetinek tekinti, és szerinte az ország normalizálására van szükség. Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban bírálta az SNS által közölt adatokat, és úgy fogalmazott, 3 óra alatt összegyűjtött 170 000 aláírás szerinte a józanész számára is nehezen hihető. A pontos idő 12 óra 10 perc.
0: Időjárás.
1: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is felhős és napos időszakok fogják váltani egymást, ősziesebb időre számíthatunk, 30 fok alatti csúcshőmérsékletekkel.
9: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
10: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a Szabadka.
9: Bomax.
6: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
11: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Komplisz, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabetőmag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
12: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
13: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk! Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
12: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
13: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.

0: programajánló. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com
2: Média támogató a Pannon RTV.

0: Reklám.
1: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
2: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
1: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
2: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
1: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
3: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: 13 óra van.
8: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
9: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
8: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
10: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ünnepi szentmisével és a templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. A jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 éve áll a templom, a évek szolgálatában a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es Belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma este már Szabadka főterén folytatódik. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A kőolaj hordonkénti ára egyébként 105 dollár körül mozog, a földgáz ára pedig éves összetevésben 146%-kal emelkedett. Robotkutyákat, drónfelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutattak a Pobednica vagy Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat vasárnapi zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A bemutatón a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtottak végre valós harci helyzetet szimuláló támadóműveletet. Továbbra is aktív a tűzvész a horvátországi Brács szigetén. A lángok miatt csaknem 200 embert kellett evakuálni. Ketten megsérültek, a tűzoltóknak sikerült megvédeniük Milna települést. A tűzoltók szerint a helyzet valamelyest javult, de az erős szél továbbra is nehezíti a védekezést. Az elmúlt éjszaka során a lángok több házat is veszélyeztettek, néhány épület pedig megrongálódott. A tűz oltásán továbbra is nagy erőkkel dolgoznak.
0: Időjárás.
10: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is ősziesebb időre számíthatunk. Változóan felhős és napos idők váltják majd egymást.
3: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
7: Társadalmi célú felhívás.
3: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Máj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600.
11: Média támogató a Pannon RTV.
7: Társadalmi célú felhívást hallottak.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Új CT-szkenner a szabadkai kutyaszdrávjában. Könnyen kimutatható vele a fertőzések, daganatok, kitágult vérerek, a vérrögök és sok más. Vizsgálható vele a fej, a gerinc, a mellkasi és a hasüregi szervek. Az árjegyzéket és a szolgáltatások listáját megtekintheti a weboldalunkon a www.kutyaszdravia.rs címen. Szakemberek, kellemes környezet, barátságos személyzet, diszkréció. Kutyaszdravia. Szabadka, Zentai út 3. 024 55 75 75 024 55 75 75 Kutyaszdravia.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
3: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
4: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
5: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: 91.5 A jó választás.

0: Reklám.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
2: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
1: Esztétika és elegancia, ez a Terakeramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terakeramika, Karagyorgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
7: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Agárdi Gábor. Ünnepi szentmisével és a templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. A jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 éve áll a templom, a évek szolgálatában a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Palicson járt az Expo karaván tegnap. A tóparti sétányon a szervezők a zene, a kulturális örökség, a természet és a sport segítségével mutatták be a helyi értékeket, valamint a 2027-es Belgrádi Expo szakkiállítás koncepcióját. A karaván ma este már Szabadka főterén folytatódik. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A kőolaj hordonkénti ára egyébként 105 dollár körül mozog, a földgáz ára pedig éves összetevésben 146%-kal emelkedett. Robotkutyákat, drónfelfogó eszközöket és új rakéta sorozatvetőket is bemutattak a Pobednica vagy Győztes 2026 elnevezésű nagyszabású hadgyakorlat vasárnapi zárónapján a délnyugat-szerbiai Pesterfensíkon. A bemutatón a szárazföldi erők, a légierő, a légvédelem, valamint a különleges és katonai rendőri egységek közösen hajtottak végre valós harci helyzetet szimuláló támadóműveletet. Továbbra is aktív a tűzvész a horvátországi Brács szigetén. Ketten megsérültek, a tűzoltóknak sikerült megvédeniük Milna települést. A tűzoltók szerint a helyzet valamelyest javult, de az erős szél továbbra is nehezíti a védekezést. Az elmúlt éjszaka során a lángok több házat is veszélyeztettek, néhány épület pedig megrongálódott. A tűz oltásán továbbra is nagy erőkkel dolgoznak.
0: Időjárás.
7: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is őszélyesebb időre számíthatunk. Változóan felhős és napos idők váltják majd egymást.
1: Az időjárás jelentés támogatta a szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.
0: Reklám.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
8: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumiainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenyen és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
1: Bomax.

0: Reklám.
1: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinkovics utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus. 024 60 1887.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrbia.rs oldalra.

Vajdaság hangja. Pannon Rádió. A te zenéid. A te rádiód.

Vajdaságban mi vagyunk a sláger. Panorádió 91.5.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet mórahalmi gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
1: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
5: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a 7 napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
9: 15 óra van.
10: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
11: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
10: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Hírek.
12: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Agárdi Gábor. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságot. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. A palicsi szüreti napok folytatásában ma is számos programmal várták a látogatókat a tóparti településen. A vasárnapi kínálatban kiemelt figyelmet kaptak a legkisebbek, akiknek játékos foglalkozásokkal és szórakoztató tartalmakkal készültek a szervezők. A családok kulturális programok közül is válogathattak. Táskaszentelő mise volt Kelebián, Paskó Csaba atya Kapás Attilával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte a hátizsákokat. Elmondta, igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, viszont benne van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. Megszentelésük nem egyfajta babona, hangzott el a misén. Ünnepi szentmisével és templom fennállásának 250. évfordulójával emlékeztek a martonosi Mária neve templom búcsújára. A jeles alkalomból a helyi hívek körében Fazekas Ferenc, szabadkai megyés püspök mutatott be szentmisét. A kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára, hiszen idén 250 év áll a templom a hívek szolgálatában, a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szentháromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a évek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg.
0: Sport.
12: Ismét a Csókai Asztali Tenisz Klub székház adott otthont a Szabó István emléktornának, amely a sportszerű küzdelmek mellett a megemlékezésről is szólt. A résztvevők koszorúzással adóztak a székház falán található emléktáblánál. A tornán a házigazdák mellett az újvidéki, szegedi és soltvadkerti együttesek, valamint a nagykikindai Galdanszka NB1-es férfi csapat is megmérkőzött. Szabó István, vagy ahogyan Csókán ismerték, Pista bácsi, a Csókai Asztali Tenisz Klub egyik alapítója és legendás edzője volt. Az 1963-ban megalakult egyesületben az edzések irányítása mellett hosszú időn át a klub szervezési feladatait is ellátta. Több ezer fiatalt vezetett be az asztaltenisz világába, tanítványai pedig országos bajnoki címeket, valamint Európa bajnoki címeket szereztek. 10 éven át a jugoszláv női ifjúsági válogatottat is irányította. A Csókai asztali tenisz siker sorozatának egyik meghatározó alakjaként tartják számon. 2008-ban 71 éves korában hunyt el.
9: Időjárás.
12: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is ősziesebb időre számíthatunk, változóan felhős és napos időszakok váltják majd egymást.
8: Az időjárás jelentést támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: Műsorajánló.
1: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.
2: Vajdaságban mi vagyunk a sláger.

0: programajánló.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoraduóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Pannon RTV.
0: Pannon Rádió. Rólad szól.

0: Reklám.
1: Újdonság a szabadkai Medic Poliklinikán. Aranyérkezelés és proktológia. A legkorszerűbb bőrgyógyászati szakrendelő Szabadkán. Digitális anyajegyvizsgálat és rádióhullámos függőszemölcs eltávolítás. Hajhullás okainak kivizsgálása. Hívjon bennünket a 062 55 15 95-ös telefonszámon. 062 55 15 95. Medic Poliklinika, Szabadka.
2: Ma mi főzünk helyetted, reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka. 024-555-001.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: 16 óra van.
6: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
6: Önökkel, önökért, Címgáz.
0: Híradó.
8: Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál a hírszerkesztő Gárdi Gábor. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. Búcsút tartottak Martonoson, és megáldották a Szentháromság szobrot is. Múzsián több száz vendég jelenlétében jó hangulatban zajlott a legnagyobb bánáti búcsú. Táska szentelő misét tartottak Kelebián, jönnek a részletek. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságát. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Balázs Zita összefoglalója.
9: A világpiaci olajár már meghaladja a hordonkénti 100 dollárt, ami egy hét alatt 8 éves szinten pedig 57%-os növekedést jelent. A szakértő szerint a drágulás hátterében egyebek mellett a hormuzi szoroson kialakult szállítási problémák, valamint az orosz olaj kínálatának csökkenése áll. Szerbia nem tudja kivonni magát a nemzetközi folyamatok alól, így ha az olajára tartósan magas marad, az az üzemanyag hazai árát is felfelé hajtja majd. A gázpiacon még látványosabb az áremelkedés. A holland gáztőzsdén az ár egy év alatt 146%-kal nőtt. Szerbia számára most különösen fontos az Oroszországgal kötött gázszerződés meghosszabbítása, amelynek sorsa a hónap végén válhat ismerté. Ugyanakkor az is kulcsfontosságú, hogy milyen tél vár Európára. Egy hidegebb tél jelentősen növelheti a gáz iránti keresletet, és tovább emelheti az árakat. Ha a megállapodás létrejön, és a szállítás zavartalan marad, Szerbia a remények szerint stabilabb, és az európai piacinál kedvezőbb áru ellátásra számíthat. A villamos energia ellátást közben az alacsony vízállás is nehezíti. A vaskapu vízerőmű a szakértők szerint a szokásos kapacitásának mindössze mintegy 20%-án működik, így a vízenergia termelés jelentősen visszaesett. Szerbia emiatt importra is szorulhat, ami különösen akkor lehet drága, ha Európában mindenhol egyszerre jelentkezik az áramhiány. A következő időszakban ezért a csapadék mennyisége is fontos tényező lesz. A szerbiai villanygazdaság hőerőműveinél közben stabilizálódott a termelés, de a rendszer továbbra is erősen függ a lignittől. A vállalat számára a TENT Obrenováci és a Kosztoláci erőművek biztosítják a hőerőművi termelés döntő részét, ezért a szénellátás és a blokkok megbízható működése továbbra is kulcskérdés. Az EPS az elmúlt időszakban növelte a hazai széntermelést, ugyanakkor importszénre továbbra is szükség van. A következő időszakban azonban az lesz a döntő, hogy a hazai bányák, köztük a fejlesztés alatt álló Rádjevo, milyen ütemben tudják biztosítani az erőművek tüzelőanyag ellátását, miközben a TENT és a Kosztolac blokkjainak karbantartása is folytatódik.
8: A szerb katonaság nagyszabású éles lövészettel egybekötött Pobedni 2026, avagy győztes hadgyakorlatán a Pester ideiglenes katonai gyakorlótéren számos új és korszerűsített fegyverrendszert mutattak be. A gyakorlat egyik újdonsága a robotizált kutyák első nyilvános bemutatása volt. Emellett először láthatta a közönség a Vámpír és a Pulzus elnevezésű többszörös rakéta sorozatvetőket is. A gyakorlaton mintegy 1800-2000 katona vett részt közvetlenül. A felkészítésben és a támogatásban pedig összesen mintegy 2500 fő működött közre. Több mint 500 különböző harci és kiszolgáló eszközt, köztük több mint 200 nagyobb fegyverrendszert vonultattak fel. A gyakorlatot követően Alekszandar Vučić köztársasági elnök és a szerb fegyveres erők főparancsnoka méltatta a résztvevő katonák teljesítményét. Szerinte a gyakorlat különösen összetett volt, ráadásul az erős szél miatt a repülőgépek, helikopterek és ejtőernyősök feladatait is nehezebb körülmények között kellett végrehajtani. Az államfő szerint a gyakorlat megmutatta, milyen gyors ütemben fejlődik a szerb katonaság, különösen a robotizált és pilóta nélküli rendszerek terén. Békét és stabilitást akarunk, azt akarjuk, hogy saját magunk őrizzük és védjük a légterünket és az országunkat, jelentette ki az elnök. Ünnepi szentmisével, közösségi összefogással és a hitükhöz való ragaszkodással ünnepelték Martonoson a Mária neve templom búcsúját. Az idei ünnep különleges jelentőséggel bír, a templom fennállásának 250. évfordulóját is megünnepelték. Jeles alkalomból Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Korom Sarolta riportja.
0: A templom búcsú minden évben fontos esemény a martonosi hívők életében. Idén a kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára. 250 éve áll a martonosi templom a hívek szolgálatában, a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Szabados Gizella.
10: Úgy neveltek a szüleim, hogy van egy valaki, aki megteremtett, és a világ mindenség ura, a szeret, az örök jóság, az örök szeretet. Engem valamiért most ide rendelt a Jóisten, eddig jó sokáig, szinte 30 évig Horgoson éltem, körülbelül 8 éve élek Martonoson, templomdíszítő lettem, és nagyon-nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy megáldott, hogy itt lehetek.
0: Az ünnepi szentmisét Fazekas Ferenc, a szabadkai egyházmegye megyés püspöke szolgáltatta a hívőknek.
11: Az a legfontosabb, hogy mi, mivel a templom védőszentje Mária, hogy Máriában megtaláljuk a példaképünket, aki mindig Isten felé nyitott volt, és aki oltalmazónk is, a földi zarándokutunk végén, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is sugallja nekünk.
0: Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szent Háromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a hívek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Savelin Zoltán, a martonosi Mária neve templom plébánosa.
12: Tulajdonképpen mindig voltak olyan előzetes munkálatok, komoly befektetéseink, de azért előbb-utóbb erre is sor került, és nagy örömmel vettük ugye ezt is ugye felkarolva, hogy ez is ide tartozik. Ez is egy része hitünknek, szívünknek, hogy tulajdonképpen itt is föntről tekintenek, mint az égből is, ugyanúgy egy szobor által is tekintenek ezek a, ugye a Szent Háromság hárman, és ugyanígy itt van a drága szűzőcs a tövükben.
0: A 250 éves templom jubileuma és a búcsú ünnepe egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a közösség jövőjéről. A martonosi hívek számára továbbra is a hit, a hagyomány és az összetartozás egyik legfontosabb helyszíne marad a Mária neve templom.
8: Múzsián több száz vendég jelenlétében jó hangulatban zajlott a legnagyobb bánáti búcsú. Háromnapos rendezvény fontos közösségi eseménye a környék magyarságának, amelyre rendszerint az elvándoroltak is hazatérnek. Kecskés István és Balázs Zita riportja.
9: A múzsaiak hetek óta készülődtek az év legnagyobb eseményére, amit már 136 éve mindig Mária napján vagy ahhoz közelebb eső hétvégén tartanak. Ilyenkor sok elvándorolt is hazatér. Palatinusz Ervin, a Nagybecskereki Városi Tanács tagja.
13: Azért fontos, mert mind ahogy elkezdtem az előtt mondani, hogy ez a mai nap olyan, hogy az, aki még el is ment, egy ideileg külföldön dolgozni, hazajön, meglássa a rokonokat, és abban reménybe, hogy egyszer majd mikor megkeres elég pénzt, akkor majd muzslán fog tovább élni.
9: A rendezvény megmozgatja a település apraja nagyját, és bebizonyosodik, hogy megfogyva bár, de Muzsja egy életerős közösség. A szórványban minden közösségi találkozó egyben egy kapaszkodót is jelent. Kovács Elvira, a köztársasági képviselőház alelnöke.
14: A templombúcsú egy rendkívül fontos esemény, amire szinte egész évben készülnek a helybeliek, és ilyenkor érezhető az, hogy alában mennyien vagyunk, mert még a külföldiek is hazajönnek, és a családok ezt nagyon várják, de szerintem maga a közösség, illetve Muzsla a helyi közössége szempontjából ez egy ideális alkalom arra, mert minden alkalommal a tanács megköszöni a civil szervezetek munkáját.
9: Masa Tamás tordai plébános mondott szentbeszédet a Szűz Mária neve plébánia templomban. A Szent Misén jelen volt Bánát papsága is. Elias Ahoyledvarin, muzsiai plébános.
15: Az a búcsú a közösség számára mindig hálaadást jelent elsősorban, hogy a közösségünkkel, tehát közösség minden tagjával hálát adunk mindenható Istennek a minden kapott a áldásért, kapott kegyelmekért. Megköszönjük Istennek a sok-sok segítségét, sok-sok áldását és kegyelmét, amit eddig megkaptunk ebben az elmúlt évben. De ugyanakkor az a búcsú mindig a közösséget jelent, közösségnek az összetartozása, közösségnek az egysége.
9: A Múzsiai Hely Közösség Tanácsának díszülésén hagyományosan plakettdíjjal köszönik meg azok munkáját, akik az elmúlt évben hozzájárultak a közösségi élethez. Ezúttal köztük volt Sándor Irma, a Petőfi Sándor Magyar Művelődési Egyesület vezetőségének és az Egyesület Cickafarkének csoportjának tagja. Sándor Irma díjazott.
16: Ez a díj számomra egy úgynevezett elismerés a falutól, hogy jelen vagyok, hogy segítem a közösséget, ahol tudok, besegítek, törekszek jelen lenni a minél több eseményen. Ha csak lehet, folytatjuk tovább minél többet, mert valahogy úgy érzem, hogy addig leszünk, míg vagyunk és teszünk a közösségért.
9: Az ilyen alkalmakra eljönnek a testvértelepülésekről. Muzsia és Mátra-Miccent hivatalos kapcsolatteremtése egy évtizede történt meg. Horváth János, a magyarországi Mátra-Miccent polgármestere.
17: Valódi barátságok épültek ki. Tehát most már ott tartunk, és én, hogy otthonról hazajövök. És akkor itthonról megyek haza. Tehát ezek nagyon szép dolgok, és van nekünk ez a Mincenti napos találkozó, egy egyesület, ami a Kárpát-medencei Mincent elő- és utónévi települések két évente tartandó rendezvénye, amelyre a muzsiai barátaink állandó meghívottak.
9: A kiállításon mutatták be a civil szervezetek munkáját, emellett voltak gyermekfoglalkozások is. A szombati kultúrműsorban a helyi fiatalok mellett felléptek a Magyar Itabélyi és a Nagybeskereki műkedvelők is. Este pedig a helybeli Nextevel és a Magyar Kanizsai Pop Rock Jones együttesé volt a színpad. A rendezvény vasárnap a kirakodóvásárral zárult.
8: Táskaszentelő misét tartottak Kelebián, mint elhangzott. Igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, mégis fontos jelkép, ugyanis benne rejlik a diákok reménysége. A Szent Mise üzenete szerint a nehézségek idején különösen fontos az egymásra figyelés és a hit. Halász Zoltán riportja.
18: Énekszóval kezdődött az ünnepi Szent Mise Kelebián. A szertartás részeként a gyermekek iskolatáskáit is megszentelték, amelyre számos diák érkezett. Bumford Anna örömmel vett részt a szentelésen, és már várja az új tanév kezdetét. Várod az iskola kezdést? Miért?
19: Igen, mert sokat tudunk tanulni, és ott vannak a barátaim, és jó tanítónénink van.
18: Paskó Csaba plébános Kapás Attillával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte az iskolatáskákat. Elmondta, hogy az iskolatáska csak egy tárgy, viszont ebben van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. megszentelésük pedig nem egyfajta babona.
20: A tárgyak megszentelése nem valami babona, amely majd megkönnyíti a fiataloknak úgymond az életét, hanem inkább egy motiváció, inkább egy lelki támasz és bátorítás a tudás megszerzésére. Egy hívő keresztény ember úgy áll ehhez a világhoz, hogy minden, amink van, azt ajándékba kaptuk, felelősséggel tartozunk a világért, és ezt már az iskolában meg kell tanulnunk, az iskolában el kell sajátítanunk, és ezt a fajta felelősségérzetet a hitünkben, a vallásgyakorlásunkban is érthetővé kell tenni.
18: Az ünnepi misén köszönetet adtak az idei termésért, még ha az nem is volt olyan, mint ahogy azt a gazdák várták. Erdélyi Jolán szerint a közös imádkozásnak fontos szerepe van az összetartozásban.
21: Imádkozunk az eső is, voltam Doroszmona búcsúm, hát ott is rengeteg a szizanyámon. Én az szizanyám nálam van, minden hónap első hétfőn a Mária Rádióban imádkozunk, öten vagyunk a rózsafűzért. Úgyhogy, és hát mindig valaki valamiért mindig imádkozunk, ha vagy betegé, vagy amit szeretnénk, hogy lenne. Hát most még ez a szárazság, hát ez még már nagyon-nagyon kitett, pláne ahol sok a jószág.
18: De képesek vagyunk a veszteség mellett is hálát adni. Kapás Attila plébános szerint ilyenkor még nagyobb jelentősége van a hálaadásnak.
22: Amikor nehézség van, akkor az embert az gondolkodásra készteti, kreativitásra, és azt mondja, hogy valamit itt tennem kell. És hát a másik pedig a szolidaritás gondolata, hogy ilyenkor látja az ember, hogy igen, most én is rászorulok, de amikor nekem jól megy, mennyi rászoruló van, akinek akkor sem megy jól.
18: A plébános hozzátette, a nehéz időkben a hála arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra, segítsük a rászorulókat, és közösen nézzünk szembe a kihívásokkal.
8: A pontos idő 16 óra 15 perc.
5: Időjárás.
8: Kedves hallgatóink, az elkövetkező napokban is felhős és napos időszakok fogják váltani egymást, ősziesebb időre számíthatunk, 30 fok alatti csúcshőmérsékletekkel.
23: Az időjárás jelentés támogatta a Szabadkai Teszterma. Intelligens fűtési rendszer, amely energiát, időt és pénzt takarít meg önnek. Teszterma, Strossmayer utca 4.

0: pizsama. Reklám.
1: Önnek is van takargatni valója?
2: A Ciráda Ponyva kreatív csapata megoldja.
1: Bármilyen van, befedjük.
2: Új ponyván kívül Szerbiában kizárólag nálunk vásárolhat használt, kiváló minőségű ponyvát féláron.
1: Szolgáltatásaink. Teraszok és gazdasági épületek térjesítése, takaró és védőponyvák, sátrak, pavilonok, csólakhajóponyvák, árnyékolók, utánfutó, teherautóponyvák és még sok más.
3: Bővebb információ
2: a 063 18 88 971-es telefonszámon.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság.
2: 063 18 88 971.
4: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Reklámot támogatta az Adai Agropark Kft. További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10%

0: Ön időpontot a 0630 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja Poliklinikán. 0630 55 75 754.
1: Ciráda Ponyva. Minőség, megbízhatóság, rugalmasság. 063 18 88 971. 063 18 88 971.
0: A reklámot támogatta az Adai Agropark Kft.
2: A nyílt viszaragján két legény anyába kapott a szél, oly sok emlék, oly sok bánat, mi útközben temetnek.
3: Messze még a vég, úgy hiszem, én is húzom pár évig, hánykolódva a végtelen tenger vizén az örök.

0: Reklám.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: További 10% kedvezmény a Vitapurnál a vásárlás teljes összegére. Szeptember 10-e és 15-e között további 10% kedvezmény jár a már akciós termékekre is. Találkozzunk a Vitapurban!
3: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaus-tól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: A pontos időjelzés támogatója a szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
2: Esztétika és elegancia, ez a Terra Keramika. Komplett fürdőszobai megoldások, csempék, laminált padlók, fürdőszoba berendezések, kiegészítők, csaptelepek és szaniterek óriási választéka. Csempék akár darabszámra is. Szabadkai Terra Keramika, Kare Györgye út 81, 024 546 385, 024 546 385. Az adót is visszaigényelhetik.
3: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.

Akkor és most. Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.

0: Reklám.
1: Ki mondta, hogy szeptemberben vége a nyárnak?
2: Mórahalmon biztosan nem. Egy diák jeggyel ketten csobbantok szeptemberben minden nap.
1: Az első 500 családi jegy mellé pedig 2000 forintos wellness kupon jár ajándékba.
3: Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdő, ahol a nyár még nem ért véget.
4: Minőség és bőterméshozamú búzafajták. Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereától. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
5: Korszerű otthon, kellemes hőmérséklet minden évszakban, az atmoszféra szakértő megoldásaival. Hőszivattyúk, gázkazánok és klímaberendezések, értékesítés, szakszerű szerelés és karbantartás egy helyen. Vásároljon részletre, készpénzhitelre, vagy használja ki az energetikai korszerűsítéshez elérhető állami visszatérítést. Atmoszféra. Modern megoldások. Az otthon a komfortjáért. Szonya Marinković utca 3, Szabadka, 024-551-083. 024-551-083. kupiklimu.rs.
6: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
7: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordend Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024-561-112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024-561-112.
8: Pörögj ránk! Panorádió. Neked szól.

0: programajánló.
1: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
2: hellovajdaság.com Média támogató a Pannon RTV.
3: Velünk a zene mindig veled van. Pannon Rádió, a te hangod.

0: time,
1: love,
0: joy.
1: I need space.
0: Love,
1: I need me.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Reklám.
1: Első alkalommal tesz vezetői vizsgát, vagy hosszabbítaná jogosítványát? A Zdravomed ND szeptemberi akciója önnek szól. Első jogosítványhoz orvosi vizsgálat és elsősegély képzés együtt csak 7000 dinár. Jogosítvány hosszabbításhoz az orvosi vizsgálat mindössze 2800 dinár. Az akció szeptember 30-áig érvényes. Időpontfoglalás a 024 455 51 55-ös, vagy a 066 645 51 55 5-ös számon lehet. Zdravomed ND. Gondolkodj egészségesen, gondolj a Zdravomedre!
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Ma mi főzünk helyetted, Reneszánsz étterem. Rendelj, ha megkívánod, mi házhoz hozzuk kívánságod. 024-555-001. Reneszánsz, Szabadka, 024-555-001.
0: A kedvenc dalaid, a kedvenc rádiót, neked szól. Pannon Rádió, a te hangod.

0: Reklám.
1: A Szabadkai Perfect Vision szemészeti központban a lézeres dioptria csökkentést 12 részletre is fizetheti. Foglaljon időpontot a 060 55 75 754-es telefonszámon, vagy személyesen a Zentai út 3-as szám alatt a Szabadkai Kutyászdrávja poliklinikán. 060 55 75 754.
2: Minőségi és bőterméshozamú búzafajták, Complice, Ampler és Celebrity. Fémzárolt búzabető mag az Axereáltól. Érdeklődjön az axereal.rs oldalon.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező áron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
2: Éhséggyötri, korog a gyomra, ropogós pizzákról, zamatos burgerekről, fejedelmi ételekről álmodik? Rendeljen a szabadkai Bashaustól és házhoz szállítjuk kedvenceit. Ételek, melyekről az egész város beszél. Hívjon bennünket a 024 60 1887-es számon. Bashaus 024 60 1887.
4: Vajdaság hangja. Pannon Rádió.
5: A te zenéd.
4: A te rádiód.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért Címgáz.

0: Vajdaságban mi vagyunk a slágerek.
1: Korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
2: Bomax építőanyagáruház és fürdőszobaszalon Szabadkán. Az ötlettől a tetőig. Találjon meg mindent egy helyen a Bomaxnál. Építsen, szépítsen nálunk. Edward Kardely 13-a, Szabadka.
0: Bomax.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért, Címgáz.
3: Ünnepi szentmisével ünnepelték Martonoson a Mária neve templom búcsúját. Az idei ünnep különleges jelentőséggel bír, a templom fennállásának 250. évfordulóját is megünnepelték. A jeles alkalomból Fazekas Ferenc megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Hálaadás, közösség és az új tanév kezdete került a középpontba a kelebiai ünnepi szentmisén. A hívek az idei termésért is köszönetet mondtak, miközben a gyermekek iskolatáskáit is megszentelték. A szertartás üzenete szerint a nehézségek idején különösen fontos a hit, az egymásra figyelés és az összetartozás. 6. alkalommal rendezték meg a Ha már halbánya, főzzünk halat elnevezésű gasztronómiai eseményt Fekete-tón. A Fekete-tó melletti Halastónál idén 45 csapat gyűlt össze, hogy megmérettesse magát. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, és nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkezőket is vonza.
4: Neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

Régen minden jobb volt. Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannon Rádió.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: régen minden jobb volt.
1: Vissza a 80-as évekbe! Vasárnap esti időutazás a Pannonra.

neonfények, plázák, koktélok, diszkó, nyári filmek. Madonna, Michael Jackson, Rick Astley, Ronald Reagan és Mihail Gorbacsov. Az évtized, amelyben mindig visszavágyunk. Vissza a 80-as évekbe. Vasárnap este 8-tól éjfélig a 91,5-ön.

0: nem Kínában készült.
1: Csésé tárgyá, de show team.
2: 100%-ban vajdasági. Panna Rádió.

Topkor, és most! Hey now, you're an all-star. Napjaink és az elmúlt 30 év legnagyobb slágerei a Panorádióban.